A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli parlamenti ülés lesz, adómentes az iskola kezdési támogatás. Ismét kitört az Etna, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ismét összeül az országgyűlés. A rendkívüli parlamenti ülés összehívását Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte mára és holnapra. 7 javaslat kerül napirendre. A honatyák egyebek mellett tárgyalnak a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomagról. Magyar Péter miniszterelnök egyik napon sem lesz jelen a parlamentben, ugyanis Törökországban vesz részt a NATO csúcs találkozóján. Nem inkasszálható az iskola kezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 ezer forintos összeg 400 ezer gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével összefüggő valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket.
1: Újra kitört az Etna. Látványos, másfél kilométeres hamu oszlopot lövelt a magasba. Emiatt Szicília legnagyobb repterét, a katániai légi kikötőt átmenetileg lezárták. A folyamatos megfigyelés alatt álló, csaknem 3400 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Legutóbb tavaly év végén mutatott erős aktivitást. Felhős napos időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. Mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk. Eső elsősorban északkeleten érkezik. Délután 27-33 fokot mérhetünk országszerte. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Történelmi filmes sikert köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó a zámai Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt, a Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglidi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanára ajánlására dédpapája 2. világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglidi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglidi Párról, részletek a Feol oldalán. A Szakmasztár Fesztivál idei döntőjén Fejér vármegye fiataljai kiemelkedő eredményeket értek el. Dunaújvárosból többen elsők lettek. További dobogós helyek mellett a helyi iparkamara is elismerte a fiatalok teljesítményét, amit szakmájuk legjobbjaiként nyújtottak. Országos első helyezett lett Fekete Zalán, a Bánki Donát Technikum és Szakképzőiskola gépésztechnikusa, illetve Takács Denis, Dunafer Technikum és Szakképzőiskola ipari gépésze. A diákokat a napokban fogadta a kamara vezetése, az elismeréseket Vajs Zoltán elnök adta át a fiataloknak. Mint a szervezet közösségi oldalán írták, a kamara számára különösen fontos, hogy támogassa a szakképzést és azokat a fiatalokat, akik tudásukkal és elkötelezettségükkel a jövő szakembereivé válnak, írja a Feol. Különleges szerelvény haladt át a hétvégén Székesfehérváron. A balatoni retro hétvége alkalmából közlekedő Levendula Express ugyan nem állt meg a fehérvári állomáson, mégis sokan figyelték és fotózták a multidéző vonatot. A vastagcsíkos retro gyors vonati kocsik mellett közlekedett a legendás Pannonia étkezőkocsi, valamint a különleges komfort kocsi is, ahol üdvözlőital, retro falatok és fedélzeti kiszolgálás várt az utasokat, írja a Feol. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít, írja Duna Online. 3 éves kor alatt egyáltalán nem javasolt a digitális eszközök használata, mivel azok kedvezőtlenül befolyásolhatják a gyermekek mozgás és beszéd fejlődését. Egyebek mellett erre mutat rá a Betesda Gyermekkórház és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb kiadványa. A Kis kezekben nagy képernyők című tájékoztató elsődleges célja, hogy szakmai tanácsokkal segítse a dunaújvárosi szülőket is a kisgyermekek képernyő idejének csökkentésében. A két intézmény szakértői arra is rámutatnak, hogy a következetes szülői példamutatás a legfiatalabbak digitális védelmében is elengedhetetlen. Új fotókkal bővül a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum 75. jubileuma alkalmából tavaly elindított fotókiállítás sorozata. A következő összeállítás középpontjában ezúttal a sztálinvárosi nők állnak, akiknek minden napjait archív felvételek idézik fel. A látogatók olyan képeket láthatnak majd, amelyek bemutatják, hogyan vettek részt a város építésében, milyen munkát végeztek a gyárakban, a közlekedésben, az óvodákban vagy éppen a kórházban. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint az új válogatás jövő héttől lesz látható az intézmény emeletére vezető lépcső melletti folyosó galériában. További részletek a Duna Online oldalán. A Dunaújvárosi Egyetemen 2026. június 26-án rendezték meg a diplomaátadó ünnepséget, amelyen magyar és külföldi hallgatók egyaránt átvehették oklevelüket. Az esemény jól tükrözte azt a növekvő érdeklődést, amely az intézményt az elmúlt években jellemezte. 4 évvel ezelőtt először lépte át az első helyes jelentkezők száma az 1000-et, és azóta is minden évben sikerült megőrizni ezt az eredményt. 440 hallgató fejezte be sikeresen tanulmányait, közülük 233-an kiváló minősítéssel szerezték meg diplomájukat. Az ünnepségen 60 külföldi hallgató is átvette oklevelét, akik megszerzett tudásukat saját hazájukban kamatoztathatják. Egy régóta várt fejlesztés most végre megvalósult, a Dunaújvárosi Kórház egy olyan korszerű berendezéssel gazdagodott, amely a legösszetettebb MRI vizsgálatok során is új lehetőségeket teremt a betegellátásban. A fejlesztés a 2025. szeptemberében megrendezett Richter Egészségváros programnak köszönhető. Az eseményen a résztvevők összefogásával és a szűrővizsgálatokon való részvétellel összesen 15.645.000 forintot gyűjtöttek össze, amelyből az MRI kompatibilis altatógép beszerzését finanszírozták. E részletek a FEOL oldalán. Lezárult egy meghatározó korszak Dunaújváros közösségi életében. Szabó Tamás közel 4 évtized után búcsúzott a hagyományőrző egyesület éléről. Pintér Tamás polgármester, Barta Endre alpolgármester és Orosz Csaba önkormányzati képviselő otthonában köszöntötte Szabó Tamást, a Pentele Sport, Kultúr és Hagyományőrző Egyesület leköszönő elnökét. A városvezetői ezzel mondtak köszönetet annak a több évtizedes munkának, amelyen a dunapentelei hagyományok ápolásáért és a helyi közösség építéséért végzett. A szervezet irányítását a jövőben Bartalos Norbert veszi át, írja FEOL. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiának. Varga István hangsúlyozta, hogy a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz, itt Fejér vármegyében sem. A mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Országszerte 22 kutyabarát strand várja az ebb tartókat, erre hívja fel a figyelmet egy szakmai weboldal. Hangsúlyozzák, hogy idehaza már 3 millió kutya él, közülük egyre többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadó fürdőkre. Itt Fejér vármegyében is hozzátették, a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát. A helyek listája a kutyabaráthelyek.hu oldalon érhető el. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistában látják a jövőt és az Európai Uniót egy friss Euróbarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a Fejér vármegyében élő magyarok 57%-a is reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derülátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Árat emelte a Magyar Telekom és a Jettel, a két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz, a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők, Fejér vármegyében is. A harmadik nagy telefontársaság, a WAN, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás itt Fejér vármegyében is. A hőguta gyanús, napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. A magához tér a Csőrehegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madáritatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Gyakrabban zavarhatják majd fátyol és gomoly felhők a napsütés, és több tájegységünkön zápor, illetve elvétve zivatar is kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél. A hajnalra 10-19 fokra csökkenő hőmérséklet délután 25-32 fok között várható.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Talán a hét legnehezebb napja van, különösen így nyáron, hétfő, július 6-a, és együtt fogunk ébredni közösen a legjobb zenékkel, úgyhogy mindenkit kísérek a munkahelyre, és próbálom ott is majd megadni a hangulatot, méghozzá most, a French Affair-rel, a Sexyvel indulunk.
0: Best FM.

0: beszélsz.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Ez volt Bryan Adams és a Cloud Number 9 Sikér remixében. Hát csípősen indul ez a reggel. Én elindultam otthonról a kis rollerembe, rövid nadrágba, rövid ujjú pólóba, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy úgy fáztam. De azt ígéri az időjárás előrejelzés, hogy kánikula várható sok napsütéssel, és az égen csak kevés fátyol és gomoly felhő jelenik majd meg. Jelentős csapadékra az ország nagy részén nem kell számítani. Csak a délutáni órákban alakulhat ki egy-egy kisebb zápor, frissítő zivatar. A csúcshőmérséklet Budapesten 32 fok lesz majd, Zalaegerszegen 30, Baján 33, Székesfehérváron 31, Egerben pedig 30 fokot mérhetünk majd. A legjobb zenékkel pedig jövök az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Backstreet Boys, na meg most a Mystic, ugyanis most a Scandalous-szal

0: Best FM a legjobb zenék, a Backstreet Boys-szal nosztalgiázhattunk egyet a 90-es évekbe. Szép napot, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Július 7-e van hétfő, a névnaposok a Csabák, a születésnaposok között pedig Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t, Végveri Ádámot és 50 Cent-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Csók világnapja, és hamarosan érkezek majd a témákkal, hogy miket fogunk körbejárni a mai nap reggelén. Most egy rövid szünet következik, aztán természetesen szólnak továbbra is a legjobb zenék. Kylie Minogue-gal és az In Your Eyes-zal folytatom majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, élénk lehet az északnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A résztvevő együttesek zenés népviseletes felvonulásával kezdődik pénteken a 16. Martin György Néptánc Fesztivál Szegeden. A rendezvényen idén 5 ifjúsági csoport, köztük a debreceni, ráckevei, jászberényi, szegedi és röszkei táncosok mutatják be új, a Kárpát-medence hagyományaira épülő koreográfiáikat a szakmai zsűri előtt. A közönség szombaton este a Kis Színházban láthatja a produkciókat, az érdeklődőket pedig esténként táncházak is várják. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A közelgő választásokon Sachsen-Anhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. Tovább emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csak nem 3000-en vesztették életüket, és több mint 16000-en sérültek meg. Bár csekély az esély arra, hogy további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést. Miközben nemrég sorra dőltek meg a hőrekordok, szombat hajnalban a nyár eddigi leghidegebb éjszakáját rögzítették idehaza. A különleges mikroklímájú Mohos-töbörben -3,8 fokot mértek, írja az időkép. A Miskolci Egyetem a Zsidóréti medence legmélyebb pontján 4 éve működtet meteorológiai mérőállomást. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége, a Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az időjárási viszonyok, a nyári hőhullámok és a téli fűtési szezon még mindig okozhatnak átmeneti komolyabb légszennyezési időszakokat. Fokozódik a tűzveszély Európában. Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta nem tudják eloltani az erdőtüzeket, és már Görögországban és Ukrajnában is küzdenek az egyre gyorsabban terjedő lángokkal. Thessaloniki mellett feltehetően szándékos gyújtogatás történt, egy ittas férfit vettek őrizetbe a hatóságok. Ukrajnában pedig a Csernobili tiltott zónában az atomerőmű környékén volt tűz. Szakértők folyamatosan figyelik a sugárzási szintet, egyelőre a normál határértéken belül maradtak a mérési adatok. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csak nem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel az Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Donald Trump-al korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is egyeztetett.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Történelmi filmes sikert köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett Határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az ámai Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt. A Dunaújvárosi Szabó Magda református iskola 6. diákja, Ceglidi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanára ajánlására dédpapája 2. világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglidi Péter Pált, egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi párról, részletek a Feol oldalán. Különleges szerelvény haladt át a hétvégén Székesfehérváron. A balatoni retro hétvége alkalmából közlekedő Levendula Express ugyan nem állt meg a fehérvári állomáson, mégis sokan figyelték és fotózták a multidéző vonatot. A vastagcsíkos retro gyors vonaték kocsik mellett közlekedett a legendás Pannonia étkezőkocsi, valamint a különleges Comfort kocsi is, ahol üdvözlőital, retro falatok és fedélzeti kiszolgálás várt az utasokat, írja a Feol. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít, írja Duna Online. Országszerte 22 kutyabarát strand várja az ebbtartókat, erre hívja fel a figyelmet egy szakmai weboldal. Hangsúlyozzák, hogy idehaza már 3 millió kutya él, közülük egyre többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadó fürdőkre. Itt Fejér vármegyében is hozzátették, a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát. A helyek listája a kutyabaráthelyek.hu oldalon érhető el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Gyakrabban zavarhatják majd fátyol és gomoly felhők a napsütés, és több tájegységünkön zápor, illetve elvétve zivatar is kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél. A hajnalra 10-19 fokra csökkenő hőmérséklet délután 25-32 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ébresztetem a legjobb zenék, ez volt a Hooligans és a Királylány, velük ébredhettünk az elmúlt 4,5 percben, szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, Beyoncé és Taylor Swift érkezik az első órába, ugyanis bekerültek a kongresszusi könyvtárba, jönnek a részletek, hogy ez mit is jelent, aztán 8 óra után egy okos nyakörvel fogunk foglalkozni, ami a mesterséges intelligenciát használja és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek a részletek, és végül 9 óra után pedig, mivel mással foglalkoznánk, mint a foci VB-vel, jönnek az éjszaka legfontosabb és a tegnap este eseményei, és hogy mire számíthatunk majd a mai napon, ezt is körbe fogjuk járni. Na meg persze, szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Van ebből az órából még hátra, úgyhogy két dalt még biztos, hogy játszok. Itt lesz velem Britney a Toxic-kal, de előtte még meghallgatjuk Sheryl Crow-t. Ez az All I Wanna Do most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig jön Beyoncé és Taylor Swift, ugyanis velük fogunk foglalkozni a következő óra elején. Bekerültek a kongresszusi könyvtárba az énekesek, de hogy ez mit jelent, azt majd körbejárjuk a következő órába, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a Red Hot Chili Peppers balladája, az Under the Bridge, na meg Rob and Dress felvétele, a Got to the Get is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Történelmi filmes siker. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek.

0: A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az ámai Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt, a Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglidi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben, történelem tanára ajánlására dédpapája 2. világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi Párról, részletek a Feol oldalán. A Szakmasztár Fesztivál idei döntőjén Fejér vármegye fiataljai kiemelkedő eredményeket értek el. Dunaújvárosból többen elsők lettek, további dobogós helyek mellett a helyi iparkamara is elismerte a fiatalok teljesítményét, amit szakmájuk legjobbjaiként nyújtottak. Országos első helyezett lett Fekete Zalán, a Bánki Donát Technikum és Szakképző Iskola gépésztechnikusa, illetve Takács Denis, Dunafer Technikum és Szakképző Iskola ipari gépésze. A diákokat a napokban fogadta a kamara vezetése, az elismeréseket Vajs Zoltán elnök adta át a fiataloknak. Mint a szervezet közösségi oldalán írták, a kamara számára különösen fontos, hogy támogassa a szakképzést és azokat a fiatalokat, akik tudásukkal és elkötelezettségükkel a jövő szakemberévé válnak, írja a Feol. Különleges szerelvény haladt át a hétvégén Székesfehérváron. A balatoni retro hétvége alkalmából közlekedő Levendula Express ugyan nem állt meg a fehérvári állomáson, mégis sokan figyelték és fotózták a multidéző vonatot. A vastag csíkos retro gyors vonaték kocsik mellett közlekedett a legendás Pannonia étkezőkocsi, valamint a különleges komfort kocsi is, ahol üdvözlőittal, retro falatok és fedélzeti kiszolgálás várt az utasokat, írja a Feol. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Itt Fejér vármegyében is. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Gyakrabban zavarhatják majd fátyol és gomoly felhők a napsütés, és több tájegységünkön zápor, illetve elvétve zivatar is kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél. A hajnalra 10-19 fokra csökkenő hőmérséklet délután 25-32 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Beyoncéval és Taylor Swift-tel fogunk foglalkozni ebben az órában, ugyanis bekerültek a hölgyek a kongresszusi könyvtárba, de hogy ez mit jelent, az is ki fog derülni, meg természetesen hozom a legjobb zenéket is. Az ébredés és a napirítás mellé így július 6-án hétfőn a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, itt lesz velem a Red Hot Chili Peppers, na meg George Michael, vele indulunk, ez az Amazing.
1: Best FM

Best FM a legjobb zenék, hatalmas megtiszteltetés érte a modern popzene két legnagyobb királynőjét. Taylor Swift és Beyoncé felvételei idén először kerülnek be az Egyesült Államok Nemzeti Hangfelvétel regiszterébe, amelyet a szakma és a közvélemény gyakran csak úgy emeleget, amerikai audiokönyvtár. Az amerikai kongresszusi könyvtár 2026-os bővítésének keretében 25 olyan új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbuma, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani. A legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jonze and the Hill City Psychers féle Cocktails for Two, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei, audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok Beyoncé-nak és Taylor Swift-nek, na meg Chaka Khan-nak is, azért ez nem kis dolog, és kíváncsian várom, hogy kinek mi a véleménye, kinek kéne még ott lenni, kinek van ott a helye. A telefon és Viber számunk 0620-55-55-155, a legjobb zenék pedig érkeznek a folytatásba az ébredés és a napindítás mellé. Hamarosan itt lesz velem a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge, de most Rihannával folytatom. Ez a Live Your Life most itt a Best-en. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get it to him, baby girl.

0: Best FM a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 6-a van hétfő, nehéz elkezdeni ezt a napot, és gondolom így a nyáron még nehezebb, de megpróbálom meghozni mindenkinek a motivációját ahhoz, hogy betaláljon a munkahelyére, és hogy ott elvégezze a dolgát, hogyha lehet így mondani. Egyébként a Csabák a névnaposok a mai napon, a születésnaposok között pedig Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t, Végvári Ádámot és 50 Cent-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a csókvilágnapja, úgyhogy csókolózásra föl. Én a kávégépet fogom most kint a konyhába, az biztos, ugyanis jön egy kis rövid szünet, és utána folytatom majd a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a staff csapata, a Mucho Mambo Sway-jel érkezik majd hamarosan a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, élénk lehet az északnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. Miközben nemrég sorra dőltek meg a hőrekordok, szombat hajnalban a nyár eddigi leghidegebb éjszakáját rögzítették idehaza. A különleges mikroklímájú Mohos-töbörben -3,8 fokot mértek, írja az Időkép. A Miskolci Egyetem a Zsidóréti medence legmélyebb pontján 4 éve működtet meteorológiai mérőállomást. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel az Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Donald Trumppal korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is egyeztetett. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudósképző Akadémia további erősítése, hangzott el az intézmény diploma átadó ünnepségén. Az eseményen több mint 730 középiskolás, Szent Györgyi diák vehette át a különböző fokozatú diplomát. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége, a Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az időjárási viszonyok, a nyári hőhullámok és a téli fűtési szezon még mindig okozhatnak átmeneti komolyabb légszennyezési időszakokat. Fokozódik a tűzveszély Európában. Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta nem tudják eloltani az erdőtüzeket, és már Görögországban és Ukrajnában is küzdenek az egyre gyorsabban terjedő lángokkal. Thessaloniki mellett feltehetően szándékos gyújtogatás történt, egy ittas férfit vettek őrizetbe a hatóságok. Ukrajnában pedig a Csernobili tiltott zónában az atomerőmű környékén volt tűz. Szakértők folyamatosan figyelik a sugárzási szintet, egyelőre a normál határértéken belül maradtak a mérési adatok. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le és 4 embert őrizetbe vettek 2 kishajó fedélzetén a mexikói hatóságok a Csendes óceánon. Mexikó Donald Trump elnök és az amerikai kormány nyomására fokozta a drogellenes műveleteket. A mostani rajtaütéssel a becslések szerint mintegy 37 millió dolláros, átszámítva több mint 11 milliárd forintos kárt okoztak a bűnszervezeteknek.
1: Legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Történelmi filmes siker. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az ámai Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt. A Dunaújvárosi Szabó Magda református iskola 6-os diákja, Ceglidi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanára ajánlására dédpapája II. Világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. a családi kincsek közötti és fotóalbumbeli kutakodást, a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi Párról, részletek a Feol oldalán. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít, írja Duna Online. 3 éves kor alatt egyáltalán nem javasolt a digitális eszközök használata, mivel azok kedvezőtlenül befolyásolhatják a gyermekek mozgás és beszéd fejlődését. Egyebek mellett erre mutat rá a Betesda Gyermekkórház és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb kiadványa, a Kis kezekben nagy képernyők című tájékoztató. Elsődleges célja, hogy szakmai tanácsokkal segítse a dunaújvárosi szülőket is a kisgyermekek képernyő idejének csökkentésében. A két intézmény szakértői arra is rámutatnak, hogy a következetes szülői példamutatás a legfiatalabbak digitális védelmével is elengedhetetlen. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiának. Varga István hangsúlyozta, hogy a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz, itt Fejér vármegyében sem. A mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Gyakrabban zavarhatják majd fátyol és gomoly felhők a napsütés, és több tájegységünkön zápor, illetve elvétve zivatar is kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél. A hajnalra 10-19 fokra csökkenő hőmérséklet délután 25-32 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Michael Bublé dala, az I Believe In You. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan jön majd 8 óra után egy okos nyakörv, ami a mesterséges intelligenciával dolgozik együtt, és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek majd erről a részletek, ebbe látogatunk el, meg természetesen a legjobb zenéket is hozom. Na meg 9 óra után sportrovat is lesz, méghozzá foci VB legfontosabb történeteivel, ami az elmúlt éjszakát illeti. Most viszont DJ Tonkával és a Don't Be Afraid-del folytatom. Jó ébredést, jó utat!

0: A friss hírek, információk, 8 óra után pedig egy okos nyakörv, ami együtt dolgozik a mesterséges intelligenciával, és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába, és adatokat gyűjt, úgyhogy ezt egy kicsit körberágjuk, és természetesen a legjobb zenék érkeznek minden mennyiségbe az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Gio Baggio felvétele, úgyhogy egy kicsi Olaszországot becsempészek így reggelre, a Funky Groove-val.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
1: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
1: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejtelmezei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Történelmi filmes siker. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az ámói Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt. A Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglédi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanára ajánlására Dét papája 2.

0: világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli kutakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi Párról, részletek a FEOL oldalán. 3 éves kor alatt egyáltalán nem javasolt a digitális eszközök használata, mivel azok kedvezőtlenül befolyásolhatják a gyermekek mozgás és beszéd fejlődését. Egyebek mellett erre mutat rá a Betesd a Gyermekkórház és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb kiadványa, a Kis kezekben nagy képernyők című tájékoztató. Elsődleges célja, hogy szakmai tanácsokkal segítse a dunaújvárosi szülőket is a kisgyermekek képernyő idejének csökkentésében. A két intézmény szakértői arra is rámutatnak, hogy a következetes szülői példamutatás a legfiatalabbak digitális védelmében is elengedhetetlen. Különleges szerelvény haladt át a hétvégén Székesfehérváron. A balatoni retro hétvége alkalmából közlekedő Levendula Express ugyan nem állt meg a fehérvári állomásod, mégis sokan figyelték és fotózták a múltidéző vonatot. A vastagcsíkos retro gyors vonati kocsik mellett közlekedett a legendás Pannonia étkezőkocsi, valamint a különleges komfort kocsi is, ahol üdvözlőital, retro falatok és fedélzeti kiszolgálás várt az utasokat, írja a FEOL. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistában látják a jövőt és az Európai Uniót egy friss Euróbarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a Fejér vármegyében élő magyarok 57%-a is reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derűlátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Gyakrabban zavarhatják majd fátyol és gomoly felhők a napsütés, és több tájegységünkön zápor, illetve elvétve zivatar is kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél. A hajnalra 10-19 fokra csökkenő hőmérséklet délután 25-32 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek! A mai nap szerintem a hét legnehezebb napja, ugyanis hétfő van, július 6-a elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Közösen ébredünk a legjobb zenékkel, kezdünk majd Floridával és a Good Feelinggel, és ebben az órában jön egy okosnyakörv, ami együtt dolgozik a mesterséges intelligenciával, és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába.
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, a technológia és a természetvédelem találkozásának egyik legyűgöző példáját mutatja be délnyugat Kínában, Yuan tartományban, egy olyan dolog, ahol immár a mesterséges intelligencia és a műholdas helymeghatározás segítségével vigyáznak a veszélyeztetett ázsiai elefántokra. A legújabb módszerekkel valós időben megszakítás nélkül lehet követni a hatalmas emlősök mozgását. Az állatok egy műholdas navigációs rendszerre csatlakoznak okos eszközzel, és amelyek folyamatosan adatokat küldenek az elefántok pontos helyzetéről és aktivitásáról. A beérkező hatalmas mennyiségű adatokat a mesterséges intelligencia dolgozza fel, a rendszer azonosítja a napi és szezonális mozgási mintázatokat, és előrejelzi, ha a csorda emberi települések vagy közlekedési hálózatok felé veszi az irányt. Yuan tartományban jelenleg 9 elefántcsorda, vagyis több mint 300 egyedél, mint egy 40 település közvetlen közelében. Reméljük, más fajoknál is felhasználják mindezt, mert ez bizony hatalmas nagy segítség lehet a kihalás szélén álló fajoknál. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Curtisről tudhattuk meg az elmúlt 3 percben, hogy van érzelmes oldala is. Ez volt a kegyelem. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ha kinézek az ablakon, akkor továbbra is azt látom, amit egyébként reggel 6 órakor is láttam, mikor megérkeztem a stúdióba, hogy gyönyörű, szép kék az ég, és ez így lesz egyébként a mai napon. Kánikula időjárás várható. Budapesten 32 fok lesz majd a csúcs, Pécsen 31, Dunaújvárosban 32, Szolnokon pedig majd 34 lett mérhetünk a mai napon. A legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom az ébredést és a napindítást. Jön egy rövid szünet, egy kis hírek, és folytatom például majd a Gossippal, a Move in the Right Direction-nel érkezik majd a csapat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, élénk lehet az északnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. Miközben nemrég sorra dőltek meg a hőrekordok, szombat hajnalban a nyár eddigi leghidegebb éjszakáját rögzítették idehaza. A különleges mikroklímájú Mohos-töbörben -3,8 fokot mértek, írja az Időkép. A Miskolci Egyetem a Zsidóréti medence legmélyebb pontján 4 éve működtet meteorológiai mérőállomást. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel az Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Donald Trumppal korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is egyeztetett. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudósképző Akadémia további erősítése, hangzott el az intézmény diploma átadó ünnepségén. Az eseményen több mint 730 középiskolás, szentgyörgyi diák vehette át a különböző fokozatú diplomát. A résztvevő együttesek zenés népviseletes felvonulásával kezdődik pénteken a 16. Martin György Néptánc Fesztivál Szegeden. A rendezvényen idén 5 ifjúsági csoport, köztük a debreceni, ráckevei, jászberényi, szegedi és röszkei táncosok mutatják be új, a Kárpát-medence hagyományaira épülő koreográfiáikat a szakmai zsűri előtt. A közönség szombaton este a Kis Színházban láthatja a produkciókat, az érdeklődőket pedig esténként táncházak is várják. Fokozódik a tűzveszély Európában. Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta nem tudják eloltani az erdőtüzeket, és már Görögországban és Ukrajnában is küzdenek az egyre gyorsabban terjedő lángokkal. Thessaloniki mellett feltehetően szándékos gyújtogatás történt, egy ittas férfit vettek őrizetbe a hatóságok. Ukrajnában pedig a csernobili tiltott zónában az atomerőmű környékén volt tűz. Szakértők folyamatosan figyelik a sugárzási szintet, egyelőre a normál határértéken belül maradtak a mérési adatok. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobb oldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A közelgő választásokon, Sachsenhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Történelmi filmes sikert köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett Határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az ámai Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt. A Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglidi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanára ajánlására dédpapája II. Világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. a családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi Párról, részletek a Feol oldalán. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít, írja Duna Online. 3 éves kor alatt egyáltalán nem javasolt a digitális eszközök használata, mivel azok kedvezőtlenül befolyásolhatják a gyermekek mozgás és beszéd fejlődését. Egyebek mellett erre mutat rá a Betesda Gyermekkórház és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb kiadványa, a Kis kezekben nagy képernyők című tájékoztató. Elsődleges célja, hogy szakmai tanácsokkal segítse a dunaújvárosi szülőket is a kisgyermekek képernyő idejének csökkentésében. A két intézmény szakértői arra is rámutatnak, hogy a következetes szülői példamutatás a legfiatalabbak digitális védelmével is elengedhetetlen. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiának. Varga István hangsúlyozta, hogy a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz, itt Fejér vármegyében sem. A mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Gyakrabban zavarhatják majd fátyol és gomoly felhők a napsütés, és több tájegységünkön zápor, illetve elvétve zivatar is kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél. A hajnalra 10-19 fokra csökkenő hőmérséklet délután 25-32 fok között várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best of a legjobb zenék, ez volt Christina Aguilera dala, Beautiful, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Július 6-a van hétfő, a csókvilágnapja, úgyhogy csókolózásra föl. A névnaposok egyébként a Csabák, a születésnaposoknál Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t és Végvári Ádámot, valamint 50 Cent-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig természetesen érkezek, de hagy mondjam el, hogy hamarosan majd 9 óra után a sportrovadban a VB kisokos lesz terítéken. Megnézzük, hogy mi történt az elmúlt éjszaka és este, és hogy mire számíthatunk majd a mai napon, ami a futball világbajnokságot illeti. Úgyhogy a legjobb zenék mellett majd erről beszélgetünk a következő órába. Ebből pedig még van hátra bőven, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem még a Gossip csapata, a Move in the Right Direction-nel, na meg most a Ghetto Superstar. Ezzel megyünk tovább itt a Best.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, friss hírek, információk jönnek, utána pedig folytatjuk méghozzá sportrovattal, és egy nagyon rövid ideig a foci VB-ről lesz szó benne. Megnézzük, hogy mi történt az elmúlt éjszaka, és hogy mire várhatunk majd a ma este folyamán. Ugyanis olyan jó meccs volt egyébként, hogy fönnmaradtam én is annak ellenére, hogy 6 órakor kellett jönni. Na de a részleteket majd később, azt viszont elárulom, hogy zenei. Mivel folytatjuk a legjobb zenékkel természetesen. Itt lesz velem Janet Jackson és a Together Again majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Történelmi filmes siker. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az ámai Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt. A Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglidi Álmos Benjamin a 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanára ajánlására dédpapája II. Világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet

0: fogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi Párról, részletek a Feol oldalán. Különleges szerelvény haladt át a hétvégén Székesfehérváron. A balatoni retro hétvége alkalmából közlekedő Levendula Express ugyan nem állt meg a fehérvári állomáson, mégis sokan figyelték és fotózták a multidéző vonatot. A vastagcsíkos retro gyors vonaték kocsik mellett közlekedett a legendás Pannonia étkezőkocsi, valamint a különleges Comfort kocsi is, ahol üdvözlőittal, retro falatok és fedélzeti kiszolgálás várt az utasokat, írja a Feol. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít, írja Duna Online. Országszerte 22 kutyabarát strand várja az ebb tartókat, erre hívja fel a figyelmet egy szakmai weboldal. Hangsúlyozzák, hogy idehaza már 3 millió kutya él, közülük egyre többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadó fürdőkre. Itt Fejér vármegyében is hozzátették, a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát. A helyek listája a kutyabarathelyek.hu oldalon érhető el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Gyakrabban zavarhatják majd fátyol és gomoly felhők a napsütés, és több tájegységünkön zápor, illetve elvétve zivatar is kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél. A hajnalra 10-19 fokra csökkenő hőmérséklet délután 25-32 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy perces sportrovat következik ebben az órában, méghozzá a foci VB legfontosabb eseményeiről, ami az elmúlt éjszakát, estét illeti, és megnézzük azt is, hogy mi várható majd a mai napon. Természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A Madison Avenue csapatával indulunk, ez a Who the Hell Are You, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
1: Best

Best FM a legjobb zenék, egy nagyon pici sport következik még hozzá, a foci VB-ről beszélgetünk, hogy mi is történt az elmúlt éjszaka. Hát valami eszméletlen, én fent maradtam, ugyanis este 10 órakor kezdődött a Brazília-Norvégia, ahol valamilyen zseniálisan tarolták le Erik Hollandék a brazil válogatottat. Egyszerűen Ancelotti ezt a csapatot nem tudta összerakni, és hát bevallom, ezeket az egókat nem is lehet egyeztetni, amit például Vinicius is így magába visel, és hát valami szürreális dolog történt egyébként a végén, mert Erik Holland 2 olyan gólt vágott, hogy valami eszméletlen, konkrétan mosolyogni sem mert, aztán a második gólja után azért már látszott az öröm az arcán, úgyhogy a norvégok tovább bevesztek, van ugye ez a evezős trend, amit csinálnak, hogy ütik a dobot kétszer így, hogy és utána így csinálnak, és akkor szépen mennek és eveznek tovább. Hát ez sikerült nekik a legjobb 8 közé bekerülni. Egyébként ez a válogatott történetében még sose sikerült, és talán lehet, hogy egy új foci nemzet fog ezzel születni, hogy Norvégia idáig jutott. Erik Holland ennek abszolút a középpontján van. Na, de hogy mi történt a meccs végén, azt elárulom. Hát Neymarnak volt egy 11-ese végül, és hát elég csúnyán összeszólalkozott a kapussal, a norvég válogatott kapusával, és nem is értettem, hogy mire van szükség, hisz 2-0-ra vezettek a norvégok, volt hátra körülbelül 2 vagy 3 perc, tehát hogy igazából nem lehetett volna még egy gólt lőni, de aztán hát a futball az futball, de hát hogy mi értelme volt szájkaratéba kezdeni a 11-es rugás alatt Neymarnak, úgy, hogy ráadásul az utolsó perceit töltötte, úgy, hogy valószínűleg VB-n szerepel, mert hogy 2030-ban már nem lesz a válogatott tagja, az biztos. Úgyhogy a brazilok elbúcsúztak, csak úgy, mint a németek. Aztán egyébként az egyik rendező ország is adióst mondott, hogyha lehet így mondani, ugyanis a spanyol nyelvcsaládhoz tartozik Mexikó, őket az angolok búcsúztatták 3-2-re az éjszaka folyamán, úgyhogy úgy néz ki, hogy Norvégia-Anglia meccs lesz, és bevallom, ez az én véleményem, benne van a pitében az is, hogy Norvégia megcsípi az angol válogatottat. Amilyen erővel és elánnal haladnak, és amilyen gólérzékeny Erik Holland, az valami eszméletlen, és egyébként azt nyilatkozta a meccsnek a végén, hogy nagyon reméli, hogy ez egy hatalmas nagy inspiráció a norvég gyerekeknek, hogy igenis norvég játékosként is el lehet érni a csúcsra, úgyhogy reméli, hogy sokan választják miatta a futballt. És hogy mi miatt választjuk majd a futballnézést a mai napon, azt is elmondom, ugyanis este 9 órakor majd a portugál válogatott csap össze Spanyolországgal, és hát semmelyik válogatott nincs a legjobb passzába, de mégis valahogy idáig elkerültek. A portugáloknak sem egy annyira a játék, Ronaldónak sem egy annyira a játék, és a spanyol válogatottnál is vannak akadozások a gépezetbe, úgyhogy majd nekik szoríthatunk, illetve aki fent tud maradni hajnalig, és bevállalja a munka előtt, hogy megnézi az USA Belgiumot, az megteheti majd hajnali 2 órakor, ott meg szurkolni lehet vagy a belgáknak, vagy az amerikaiaknak, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes összecsapás lesz, hogy bennmarad-e a másik rendező ország a legjobb 8-ba. Ez is kiderül majd a mai éjszaka folyamán, viszont ennyit a sportról, ezt letudtuk, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, még belefér, hogy ezt mondjam, így 9 óra után még reggel van, úgyhogy Janet Jacksonnal és a Two Gunner Again-nel menjünk is tovább itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Alice DJ és a Better of Alone, most viszont jön Lady Gaga, és az új oldalát hozza el. A Hold Your Hand-el megyünk tovább itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, hogy a munka mellé is megadjuk a lendületet és a jó kedvet. Erről gondoskodik például majd Eve, a Gangsta Lovin-nal érkezik majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, élénk lehet az északnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ott alvós táborokat egyaránt biztosítanak. A jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Attól körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége, a Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az időjárási viszonyok, a nyári hőhullámok és a téli fűtési szezon még mindig okozhatnak átmeneti komolyabb légszennyezési időszakokat. Kínában szabadon engedték a hatóságok a Zion Egyháza nevű, el nem ismert keresztény gyülekezet tavaly októberben őrizetbe vett alapítóját, Ezra Chint. A lelkész már meg is érkezett Los Angelesbe. Szabadon bocsátása az amerikai és a kínai elnök közötti korábbi tárgyalások eredménye, egyben egy jó szándékú gesztus az amerikai nemzeti ünnep alkalmából. A vallási vezetőt az információs hálózatok illegális használatának vádjával tartották fogva. Az egyház tájékoztatása szerint a gyülekezet 8 tagja továbbra is őrizetben van Kínában. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudósképző Akadémia további erősítése, hangzott el az intézmény diploma átadó ünnepségén. Az eseményen több mint 730 középiskolás Szent Györgyi diák vehette át a különböző fokozatú diplomát. Miközben nemrég sorra dőltek meg a hőrekordok, szombat hajnalban a nyár eddigi leghidegebb éjszakáját rögzítették idehaza. A különleges mikroklímájú Mohos-töbörben -3,8 fokot mértek, írja az időkép. A Miskolci Egyetem a Zsidóréti medence legmélyebb pontján 4 éve működtet meteorológiai mérőállomást. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobb oldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A közelgő választásokon, Sachsenhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Történelmi filmes siker. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az Ámói Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt, a Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglidi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben, történelem tanára ajánlására dédpapája 2. világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi

0: Arról részletek a FEUL oldalán. Különleges szerelvény haladt át a hétvégén Székesfehérváron. A balatoni retro hétvége alkalmából közlekedő Levendula Express ugyan nem állt meg a fehérvári állomásod, mégis sokan figyelték és fotózták a múltidéző vonatot. A vastagcsíkos retro gyors vonaték kocsik mellett közlekedett a legendás Pannonia étkezőkocsi, valamint a különleges Comfort kocsi is, ahol üdvözlőital, retrofalatok és fedélzeti kiszolgálás várt az utasokat, írja a FEUL. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít, írja Duna Online. Elkezdődött az idei Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program itt Fejérvár megyében is. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Gyakrabban zavarhatják majd fátyol és gomoly felhők a napsütés, és több tájegységünkön zápor, illetve elvétve zivatar is kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél. A hajnalra 10-19 fokra csökkenő hőmérséklet, délután 25-32 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 6-a van, hétfő, együtt töltjük a munkaidőt a legjobb zenékkel közösen ebben az órában is. Itt lesz például velem Eve és a Gangsta Lovin, de Desiree, You Gotta Be-t is bekészítettem, és hogyha valaki dobna útinformot, akkor a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155.

Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek, július 6-a van, hétfő, a névnaposok, a Csabák, a születésnaposok között pedig Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t, Végvári Ádámot és 50 Cent-et köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket, a mai napon van a csókvilág napja, és hogyha kinézek, akkor gyönyörű, szép eget látok szikrázó napsütéssel, úgyhogy visszatért a nyári időszámítás, hogyha lehet így mondani, bár közel se lesz 40 fok, mint ahogy egyébként a múltkor volt ez a hatalmas nagy hőség, a csúcshőmérséklet majd 34 fok körül alakul majd. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, hogy jól teljen a munkaidő, bekészítettem a Crystal Waters-t, a 100% Pure Love-val érkeznek majd, most viszont az Ashwad slágerét hallgatjuk meg, ez a Shine itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. A 2000-es évek elejére kalauzolt el bennünket Manzik Ray, ez volt az I Try, a folytatásban pedig jön egy rövid szünet, aztán majd folytatom, például Robbie Williams-el, a Rock DJ-vel érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Információk, friss hírek, utána pedig még egy közös óránk van hátra, így a délelőtt folyamán, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, csak úgy, mint eddig, jól fog telni a munkaidő, ígérem, és erre a garancia

0: A halifaxi ifjúsági U23-as gyorsasági kajakkenu világbajnokságon a csapat 8 érmet szerzett szombaton. Ebből megint alaposan kivették részüket a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia, a Dunaújvárosi KSE és a Rácz-Almás SE képviselői Fejérből, a Dunaújvárosi Központi Sportegyesületet képviselő Györkő Huba a verseny nyitónapján az előfutamból egyből a döntőbe jutott C1 100 méteren. Az itik között így két napja volt felkészülni a nagy futamra. A DKSE Dunaújváros versenyzője bronzérmes lett a kenusok király számában. További eredményekről ír a FEOL. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó a zámoyi Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt. A Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglidi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanára ajánlására dédpapája 2. világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglidi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglidi párról, részletek a FEOL oldalán. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít, írja Duna Online. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Itt Fejér vármegyében is. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, esetleg zivatar néhol kialakulhat, élénk, erős lesz a nyugatias szél. A minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, fokozódik a nappali felmelegedés, délután 29-34 fok valószínű.
1: Egészségügyi kerekasztal, a hatékony és kiszámítható működés a cél. Fegyvereket foglaltak le egy koszovói buszon, újabb hőhullám ért el Franciaországot. Villányi Eszter vagyok. Szakmai kerekasztalon egyeztetnek az egészségügy jövőjéről, erről a tárca vezető írt közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt jelezte, ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg a hazai egészségügyet. A cél a valódi párbeszéd, hogy együtt alakítsák ki azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg. Az első kerekasztalt már meg is tartották. A gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészeti hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét tekintették át. Koszovói buszon foglalt lelő fegyvereket és dohányt a készenléti rendőrség. A menetrend szerinti nemzetközi járatot az M5-ös Balástyai lehajtójánál állították meg, mert felmerült a gyanú, hogy illegális termékeket szállít. A pénzügyőrök a sofőr mellett egy gyári rekeszben 4 fegyvert találtak. Ezeket egyébként 3 zacskó kozárjegy nélküli cigarettával akarták elrejteni, de illegális dohányt az utasoknál is találtak. A busz egyik sofőrét már le is tartóztatták lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanúja miatt. Tovább tisztul Európa levegője. A Copernicus légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. Újabb hőhullám ért el Franciaországot, a déli ország részben elérheti a hőmérséklet a 40 fokot, mindössze néhány nappal a történelmi kánikula után, és várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség az országban. A júniusi hőhullámban hőmérsékleti rekordok dőltek meg Európa szerte.

0: Ismét aktív az Etna, lávát és hamut lövelt ki magából a tűzhányó, ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni a hétvégén. A járattörlések Budapestre induló gépet is érintettek. Európa legnagyobb aktív vulkánja fölött napok óta hamu felhőt látni. Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az északkeleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Gondolom, így hétfőn már mindenki az ebédszünetet várja. Még ezt az órát ki kell bírni, de itt vannak szerencsére velem a legjobb zenék, hogy ezen gyorsan átrendítsenek minket. George Michael is gondoskodik majd a hangulatról a Freedommal, de itt lesz velem Whitney Houston és a Step by Step, a kezdés pedig a Black Eyed Peas-é, ez a Don't Punk Beat My Heart, a mikrofonnál Horváth Zoltán, hol?
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Nox és az Árva dal. Hát kicsit ironikus ez a dal így a csókvilág napján, mert hogy július 6-a hétfő van, a névnaposok a Csabák, a születésnaposok között pedig Sylvester Stallone, George W. Bush-t, Végvári Ádámot és 50 Centet köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. A Blackstreet-tel, Dr. Dre-vel kiegészülve megyünk tovább. Ez a No Diggity, itt a Best

0: girl. But it's don't know if I'm not your man. Best FM a legjobb zenék, szólóztunk egyet Király Viktorral, most egy rövid szünet következik, aztán pedig folytatom majd Rihannával, aki a 112-es számot fogja felhívni, ugyanis az SOS szerétkezik majd ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ha készen állok, ha nem, ugyanis a Ready or Not szólt a Fugees-től, nekem el kell köszönni, ugyanis érkezik Majoros Rita, övi a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen Night Shift, 2 óra mixel érkezik természetesen White Boy és csapata, és hát a mai napon a Classic House terítéken, úgyhogy ennek specialistája, állandó hétfői rezidensünk érkezik majd a második órába White Boy mellé, aki nem más, mint Lauer Krisztián. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy közelebb, majd holnap reggel ébredhetünk együtt a legjobb zenékkel közösen. Mindenkinek kívánok további szép napot, jó rádiózást, jó délutánt, és természetesen jó étvágyat az ebédhez. Utoljára a Dalosok jönnek 2020-ból, a zenevonattal ide a Bestre tőlem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Történelmi filmes siker. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Tovább folytatódott a magyar válogatott remek szereplése a

0: Kerusok király számában. További eredményekről ír a Feol. Különleges szerelvény haladt át a hétvégén Székesfehérváron. A balatoni retro hétvége alkalmából közlekedő Levendula Express ugyan nem állt meg a fehérvári állomáson, mégis sokan figyelték és fotózták a multidéző vonatot. A vastag csíkos retro gyors vonati kocsik mellett közlekedett a legendás Pannonia étkezőkocsi, valamint a különleges Comfort kocsi is, ahol üdvözlőital, retrofalatok és fedélzeti kiszolgálás várt az utasokat, írja a Feol. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít, írja Duna Online. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistábban látják a jövőt és az Európai Uniót egy friss Euróbarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a Fejér vármegyében élő magyarok 57%-a is reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derülátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Gyakrabban zavarhatják majd fátyol és gomoly felhők a napsütés, és több tájegységünkön zápor, illetve elvétve zivatar is kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél. A hajnalra 10-19 fokra csökkenő hőmérséklet délután 25-32 fok között várható.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Ma is folytatódik a parlamenti munka, adómentes lesz az iskola kezdési támogatás, a héten már kémiai szúnyoggyérítés lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ügynökakták nyilvánosságra hozatala a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere és a Magyar Fejlesztési Bank. Ezekről tárgyal mai rendkívüli ülésén az országgyűlés. Négy előterjesztés vitáját folytatják le a parlamentben. Az ülésen nem vesz részt Magyar Péter miniszterelnök, aki az ankarai NATO csúcsra utazik ma. Napirend előtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel. Az ülés 13 órakor kezdődik. Nem inkasszálható az iskola kezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 ezer forintos összeg 400 ezer gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófavédelem közölte, hogy két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz írtás. A késő esti éjszakai órákban permeteznek. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebbik Supermenta legújabb terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nebbik borászati és alkoholos italok igazgatójától.
3: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is, úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek, laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait, valamennyi vizsgált olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági minőségi előírásoknak.
2: Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan

0: Elhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az északkeleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, kellemes hétfőt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Nagyon remélem, hogy jól telt a hétvége, és újult lendülettel vágtok bele ebbe a hétbe. Ma esetleg ez nem így van, akkor is maradjanak itt, mert hogy én aztán felpörgetek mindenkit a legjobb zenékkel. Kezdek majd a Criss Cross-szal, jön a Jump, előtte egy kis Kalifornia. Jön Dante, Thomas, én pedig csodás napot és könnyű akadályokat kívánok.
2: Lesz te fel.

Mesztefem a legjobb zenék, a New Level Empire és Wolf Kati dalát hallottuk, ez a Nem Elég, a folytatásban a Simply Red érkezik, na meg én is hozom a leges, legjobb zenéket a folytatásban, és a napkérdését is, közlekedési információkat, úgyhogy legyenek itt velem egész délután. Hogy telt a hétvégem? Remélem, hogy pihentek, egy kicsit kikapcsolódtak, én ilyen pográcsozós kerti partin voltam szombaton, és aztán barátnős program is volt, szóval egészen fel vagyok töltődve. Cserébe hozom a Molokó dalát, hát ha önök is feltöltődnek, jön a Sing It Back, itt lesz a Halott pénz is hamarosan, na meg Segi, és az It Was Me, most a Simply Red, ahogy ígértem, és a Fairground viszi tovább a napot. Szép nap!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan utaznak, úgyhogy legyünk óvatosak az utakon, vigyázzunk egymásra, ha pedig bárki bármit lát és van infója, megköszönöm, ha elküldi vagy felhív. A számunk nem változott, 0620 55 55 155-ös. Baleset történt az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében. A 28-as kilométernél egy sávon lehet haladni, több kilométeres a kialakult kocsisor. Az M1-esen Hegyeshalom felé Győr térségében pedig terelésképítési munkák zajlanak, úgyhogy mozgó terelés mellett a belső sávot le is zárták. A 120-as és a 128-as kilométerek között itt is több kilométeres az araszolás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is ide várom az útinfókat, tehát jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, ez volt a Hooligans és az eljátszott gyémánt. Pár perc és jönnek a legfrissebb hírek, utána hozom majd a nap kérdését is, izgalmas lesz, úgyhogy mindenképpen maradjanak. De majd jön Christina Aguilera is és a Genie in a Bottle. És zenél majd Dash is jön a levél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Tovább folytatódott a kajakkenu sikerszéria. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Tovább folytatódott a magyar válogatott remek szereplése a halifaxi ifjúsági U23-as gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. A csapat 8 érmet szerzett szombaton, ebből megint alaposan kivették részüket a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia, a Dunaújvárosi KSE és a Rácalmás eset képviselői Fejérből, a Dunaújvárosi Központi Sportegyesületet képviselő Györkő Huba. A verseny nyitónapján az előfutamból egyből a döntőbe jutott C1 100 méteren az ifik között, így két napja volt felkészülni a nagy futamra. A DKSE Dunaújváros versenyzője bronzérmes lett a kenusok király számában. További eredményekről ír a FEOL. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az ámai Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt. A Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglédi Álmos Benjamin a 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanára ajánlására dédpapája II. Világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi Pált.

0: Hogy idehaza már 3 millió kutya él, közülük egyre többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadó fürdőkre. Itt Fejér vármegyében is hozzátették, a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát. A helyek listája a kutyabarathelyek.hu oldalon érhető el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Gyakrabban zavarhatják majd fátyol és gomoly felhők a napsütés, és több tájegységünkön zápor, illetve elvétve zivatar is kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél. A hajnalra 10-19 fokra csökkenő hőmérséklet délután 25-32 fok között várható.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Rendkívüli ülés kezdődik a parlamentben, egyre nagyobb teret nyer a tigris szúnyog, életnyomaira bukkanhattak a Vénuszon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a parlamenti munka, egyebek mellett az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvénycsomagról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átalakításáról és a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről is tárgyal az országgyűlés. 4 előterjesztés vitáját folytatják le a parlamentben. A kétnapos ülésen nem vesz részt Magyar Péter miniszterelnök, aki az ankarai NATO csúcsra utazik. Napi rend előtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófavédelem közölte, hogy 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsodabaui, Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz írtás. A késő esti éjszakai órákban permeteznek. Arra is figyelmeztetnek, hogy egyre nagyobb teret nyer az ázsiai tigris szúnyog, ami nappal is aktívabb, de kicsi az élettere. Így sokat jelenthet, ha esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozhatjuk a szaporodásukat. Koszovói buszon foglalt le lőfegyvereket és dohányt a készenléti rendőrség. A menetrend szerinti nemzetközi járatot az M5-ös Balázsjai lehajtójánál állították meg, mert felmerült a gyanú, hogy illegális termékeket szállít. A pénzügyőrök a sofőr mellett egy gyári rekeszben 4 fegyvert találtak. Ezeket egyébként 3 zat kozárjegy nélküli cigarettával akarták elrejteni, de illegális dohányt az utasoknál is találtak. A busz egyik sofőrét már le is tartóztatták lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanúja miatt. Meglepetés a Vénuszon, akár földi eredetű élet nyomai is lehetnek a bolygón. Egy friss kutatás szerint az elmúlt 1 milliárd év során nagy erejű aszteroida becsapódások földi mikroorganizmusokat juttathattak a Vénusz légkörébe. Bár a bolygó 460 Celsius fokos felszínén nem maradhat fenn élet, az 50-60 kilométeres magasságban lévő felhőréteg jóval kedvezőbb körülményeket biztosíthat. Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az északkeleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 1 óra után is csak a legjobb zenék és egy kis hétindító, nagyon jó hangulatú délután, ezt tudom felajánlani erre az órára. Én Majoros Rita vagyok, hozom így egy Christina Aguilera-t, jön a Genie in a Battle, jön majd Craig David, Sting-el és a Rise and Fall, Britney Spears is, jön a Jamiroquai is, de most még Pink indítja az órát. Csodás hétfőt mindenkinek!
1: Best FM!

Jazz FM a legjobb zenék, Dash levéldala után a napkérdését teszem fel, ugyanis július 6-a a csókvilág napja, úgyhogy természetesen ehhez kapcsolódik a napkérdése. Melyik volt az az ikonikus csók mondjuk a film világában, a filmek világában, amit úgy igazán megjegyeztünk, vagy amivel úgy szívesen cseréltünk volna, mondjuk amikor jó barátokban Rachel és Ross először megcsókolják egymást, szóval sorozatokról is nyugodtan lehet írni. Nekem ez volt az egyik nagy kedvencem. Szóval jöhetnek az ikonikus, legendás csókok a filmek és a sorozatok világából. 0620 55 55 155, de ha valaki megírná akár a saját legemlékezetesebb vagy legromantikusabb csókját, természetesen arra is vevő vagyok. Vagy ha elmesélné telefonon, 0620 55 55 155, hívjon fel. Jöhetnek ide az üzenetek is, de Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. A legemlékezetesebb csókokról. Britney Spears pedig a folytatásban zenél mellé nekünk. Jön a Crazy a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Anitától kaptam egy útinfót Budapestről, hogy a Róbert Károly körút Lehel utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott kell egy kicsit fennakadásra, egy kisebb dugóra számítani Budapesten. A korábbi baleseti sávzárás véget ért az M7-esen, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. Letenye felé, Martonvásár térségében volt ez a baleset. A 28-as kilométertől viszont még mindig jelentős a kocsisor. Ez már feloszlóban van, de azért kell még a türelem. Két kamion ütközött az M43-as autópályán Makónál. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon méghozzá, a 42-es kilométernél zárva a külső sáv. Az M1-esen pedig Hegyeshalom felé Győr térségében terelésképítési munkák miatt lezárták mozgó terelés mellett a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométerek között. A torlódás meghaladta az 5 kilométert. A torlódás miatt pedig az autósok az 1-es főúton próbálják kikerülni ezt az egészet, úgyhogy Győrből kifelé vezető szakasz is eléggé torlódik. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom ide az útinfókat. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 30 50-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amik

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: Karamellel énekeltük, hogy használd a szívedet. A folytatásban friss híreket hallgathatunk. Aztán 2 óra után érkezik majd Justin Timberlake és a Like I Love You. És a Follow the Flow is jön, és a tőlem ne.
2: Kért a naptól, hogy többé ne süssön, vagy hogy reggel ne keljen fel. Egy kapitánytól, hogy inkább ne küzdjön, többé már a tengerrel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Tovább folytatódott a kajakkenu sikerszéria. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Tovább folytatódott a magyar válogatott remek szereplése a halifaxi ifjúsági U23-as gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. A csapat 8 érmet szerzett szombaton, ebből megint alaposan kivették részüket a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia, a Dunaújvárosi KSE és a Rácz-Almás SE képviselői Fejérből. A Dunaújvárosi Központi Sportegyesületet képviselő Györkő Huba a verseny nyitónapján az előfutamból egyből a döntőbe jutott C1 100 méteren az ifik között, így 2 napja volt felkészülni a nagy futamra. A DKS-e Dunaújváros versenyzője bronzérmes lett a kenusok király számában. További eredményekről ír a FEOL. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít, írja Duna Online. 3 éves kor alatt egyáltalán nem javasolt a digitális eszközök használata, mivel azok kedvezőtlenül befolyásolhatják a gyermekek mozgás és beszéd fejlődését. Egyebek mellett erre mutat rá a Betesda Gyermekkórház és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb kiadványa. A Kis kezekben nagy képernyők című tájékoztató elsődleges célja,

0: Fejér vármegyében is. Hozzátették, a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát. A helyek listája a kutyabarathelyek.hu oldalon érhető el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Gyakrabban zavarhatják majd fátyol és gomoly felhők a napsütés, és több tájegységünkön zápor, illetve elvétve zivatar is kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél. A hajnalra 10-19 fokra csökkenő hőmérséklet, délután 25-32 fok között várható.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Felmérik az ebrendészeti telepeket, elkezdődött a kémiai szúnyoggyérítés, újabb hőhullám ért el Franciaországot. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elkezdődik az ebrendészet országos állapot felmérése. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán arról beszélt, az a cél, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. Gajdos László jelezte, feltérképezik a helyzetet, és az önkormányzatokkal közösen minél hamarabb korszerűbb európai telepeket hoznak létre. Drágul az üzemanyag, a holtankolja.hu szerint holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolai bruttó 6 forinttal lesz magasabb, ha a kutak érvényesítik a változást. Jelenleg a 95-ös benzin literiért átlagosan 582, a gázolaiért 595 forintot kérnek. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófavédelem közölte, hogy 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz írtás. A késő esti éjszakai órákban permeteznek. Arra is figyelmeztetnek, hogy egyre nagyobb teret nyer az ázsiai tigris szúnyog, ami nappal is aktívabb, de kicsi az élettere. Így sokat jelenthet, ha esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet. Ezzel akadályozhatjuk a szaporodásukat. Tovább tisztul Európa levegője. A Copernicus légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. Újabb hőhullám ért el Franciaországot, a déli ország részben elérheti a hőmérséklet a 40 fokot, mindössze néhány nappal a történelmi kánikula után, és várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség az országban. A júniusi hőhullámban hőmérsékleti rekordok dőltek meg Európa szerte. Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az északkeleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, így 2 óra után is pár perccel. Én Majoros Réta vagyok. Ma van a Csók világnapja, úgyhogy ehhez kapcsolódik a napkérdése. Melyik az az ikonikus, felejthetetlen filmes vagy sorozatbeli csók jelenet, amivel akár mi is szívesen cserélnénk, vagy ami úgy nagyon megmaradt bennünk, jöhetnek az üzenetek. Mellé pedig egy kis Justin Timberlake-féle romantika.
1: Best FM, a legjobb zenék.
4: Best FM. Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Best FM a legjobb zenék. A mai téma az így a csók világnapján, hogy melyik az a felejthetetlen filmes vagy sorozatbeli csók, ami a kedvencünk lett, vagy éppen amelyikkel cserélnénk. Ági azt írja, nekem a Titanic végén Jack és Rose csókja örök klasszikus, az egész jelenet annyira romantikus, hogy szerintem nincs ember, aki ne emlékezne rá. Azt a pillanatot szívesen átélném, bár ami utána jött, az talán kevésbé. Peti azt írja, én a pókember fejjel lefelé lógós csókját mondanám, ikonikus, rengetegszer parodizálták is, egyszer kipróbálnám, de természetesen csak biztonságosan, megértem. Niki is írt, a Dirty Dancing végén Baby és Johnny, imádom őket. Annyi feszültség van közöttük, de jó értelemben, és amikor végre összejönnek, az nagyon üt a végén, és én egyszerűen imádom. A zene, a tánc csak pluszban hozzátesz ehhez a romantikához. Teljesen egyet tudok érteni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még az üzenetek, de Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Mellé pedig egy kis New Yorki romantika érkezik egy szerelmi háromszögről, és mondhatom azt, hogy a 90-es évek egyik legvidámabb alternatív rock slágerében. Spin Doctors, Two Princes, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályán Hegyesalom felé Győr térségében terelésképítési munkák folynak, mozgó terelés mellett, úgyhogy a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométerek között le is zárták. A torlódás most már az 5 kilométert is meghaladta, emiatt pedig az autósok az 1-es főúton próbálnak kerülni, emiatt pedig a Győrből kifelé vezető szakasz is lassul és torlódik. Két kamion ütközött korábban az M43-as autópályán Makó térségében. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 42-es kilométernél még mindig zárva a külső sáv. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat, bárhol járnak az országban is van infójuk, látnak valamit, utakon, utak mentén, ami infó lehet a többieknek, írjanak vagy hívjanak. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Történelmi filmes siker. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az ámói Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt. A Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglidi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanár ajánlására dédpapája 2. világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli kutakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi Párról, részletek a Feol oldalán. Különleges szerelvény haladt át a hétvégén Székesfehérváron. A balatoni retro hétvége alkalmából közlekedő Levendula Express ugyan nem állt meg a fehérvári állomásod, mégis sokan figyelték és fotózták a multidéző vonatot. A vastag csíkos retro gyors vonati kocsik mellett közlekedett a legendás Pannonia étkezőkocsi, valamint a különleges komfort kocsi is, ahol üdvözlőittal, retro falatok és fedélzeti kiszolgálás várt az utasokat, írja a Feol. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít, írja Duna Online. Elkezdődött az idei Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program itt Fejérvár megyében is. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalásra

0: És itt is van a hétfő délután kellős közepe. A 93.1 Best FM-en természetesen találkozunk. Idézőjelben dunaújvárosi hallgatók, és miénk a következő három felvonás. Este hatig a mikrofon mögött Volek Csongor, és egy belga DJ-vel alapozunk, zenélnek, mint Denzel, és szól a Pump It Up című dal.
1: 93.1 Best

Ez a 93 egy Best FM, a legjobb zenék. Együtt pörgetjük a hétfő délutánt, kedves dunaújvárosi hallgatók. Hello mindenkinek! Én Oleg Csongor vagyok, és már július 6-át írunk. Csaba Tamás, Mária Marietta, gyárfás, nekik kívánok nagyon boldog névnapot, a születésnaposoknak pedig nagyon boldog születésnapot. Az egész csapat nevében 611 esztendeje Husz Jánost eretneknek nyilvánították, és mágián megégették Zsigmond király menlevele ellenére. És 82 éve Koszorús Ferenc vezérkari ezredes Horthy Miklós parancsára megmentette a budapesti zsidóságot. A nap híres szülöteinek listáját megnézzük. 89 éve született Pető Zsolt, Balázs Béla Díaz zeneszerző, aki a Vízipók Csodapók főcímzenéjét szerezte. És 82 éve látott napvilágot Rozsas István, Liszt Ferenc Díaz tenoropera énekes, kiváló művész. Akik ma ünnepelnek, Isten éltesse őket nagyon sokáig, dunaújvárosi hallgatók. Fergie egyik nagy slágere következik, a Big Girls Don't Cry című dal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: What guys talk about? You know, the finer things in life.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenki szabályosan és türelmesen vezessen. Jó utat kívánok, végeznek munkálatokat a környéken. Hétfőn délután is, az 51.343-oson például Dunavecse hajóállomáshoz vezető úton. Az elején a 0-1-es kilométernél aktuális az útszűkület, még egészen augusztus végéig, kedves autósok. Aztán a közműépítési munkálatok miatt mindkét irányból lassabb a haladás még a hónap végéig az újsolti bekötő úton, az 52-124-esen a 0-as kilométernél, és az 53-05-ösön is hasonló a helyzet, itt is kell útszűkületre számítani, Dunatetétlen Harta összekötő úton a 6-os és a 14-es kilométer között. Ha van egyéb tapasztalatról rövid beszámoló, akkor csöröghetnek most is 30-as 74-74 777, ez a telefonszámunk, előre is kösz szépen! A pop-rock műfajában kalandozunk pár perc erejéig, mégpedig az amerikai csapattal, zenél a Maroon 5 és szól a Makes Me Wonder.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, üdv mindenkinek, a mikrofon mögött Molek Csongor, és együtt töltjük még ezt és a következő órát is. Azon munkálkodunk folyamatosan, hogy aki velünk tart, kedves hallgatók, érezze jól magát. Egy igen lazulós, visszafogottabb slágerrel kezdünk mindjárt, Kili zenélés szól, a Trick Me!

0: Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről is. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a tegnap zárult négynapos Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a Fényfesztivál jubileumát és Viktor Vasarely születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek és az optikai játékok. A fővárosban távvezeték javítás miatt csütörtökig minden nap délelőtt 10 és 12 óra között rövidített útvonalon közlekednek a 28-as és a 28A villamosok. A szerelvények csak a Blaha-Lujza tér és a Kada utca Maglódi út között járnak. A kimaradó szakaszon a 95-ös és a 195-ös autóbuszokkal lehet utazni. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. A résztvevő együttesek zenés, népviseletes felvonulásával kezdődik pénteken a 16. Martin György Néptánc Fesztivál Szegeden. A rendezvényen idén 5 ifjúsági csoport, köztük a debreceni, ráckevei, jászberényi, szegedi és röszkei táncosok mutatják be új, a Kárpát-medence hagyományaira épülő koreográfiáikat a szakmai zsűri előtt. A közönség szombaton este a Kis Színházban láthatja a produkciókat, az érdeklődőket pedig esténként táncházak is várják. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A közelgő választásokon, Sachsenhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. Változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap. Elszórtan zápor, néhol zivatar előfordulhat. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Üdv mindenkinek, kedves Dunói városi és környéki hallgatók! Remélem itt vannak velünk jó sokan a 93.1 Best FM-en. A mikrofon mögött Molek Csongor, még kettő felvonáson keresztül együtt szórakozhatunk. A legjobb zenék bekészítve a kedvencek, és ahogy ígértem, Killisszel kezdünk most, meghallgatjuk a Trick Me című dal.
2: 93.1 Best

93.1 Best FM, a legjobb zenék Dunaújvárosban és a környékünkön. Mindenki érezze jól magát, tudják jól a hallgatók, hogy ezen dolgozunk, és ezért játsszuk kizárólag a kedvenceket itt a Westen. Én Oleg Csongor vagyok, és hasznos infókra nyilván fókuszálunk. Nézzük a keddi időjárásról, jelenleg milyen infók vannak. Változóan felhős napos időre van kilátás itt a mi tájegységünkön is, és némi csapadék előfordulhat, de nem feltétlenül itt a környéken, itt tényleg kicsi az esély. Élénk, erős lesz viszont a nyugati a szél. A minimum hőmérséklet reggel olyan 10-16 fok körül várható, nappal pedig 27-33 fok körül alakul majd a csúcsérték, úgyhogy ismét elmarad a kánikula szerencsére. Pollen terhelés, a gombák tartják magukat az extrém magas tartományban, a csalánfélék és a pálsítőfélék pollen szintje pedig jellemzően közepes, alacsony közepes tartományban alakul. Tüneteket okoznak a növények tehát, úgyhogy papírzsepiből be kell tározni. A CNC Music Factory felvételét játszom most a Besten. A címe Gonna Make You Sweat.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, az önkormányzat már megkezdte a következő tanévre szóló iskolakezdési támogatási kérelmek fogadását. A támogatásra jogosult dunaújvárosi általános és középiskolás diákok pályázhatnak, a kérelmeket pedig október végéig lehet benyújtani, tehát van még idő. Hol lehet? A polgármesteri hivatal szociális osztályán. Arra kérik az érintetteket, hogy a határidőig adják be a szükséges dokumentumokat a támogatás igénybevételéhez. A vonatkozó önkormányzati rendelet alapján, tehát iskolakezdési támogatásra az a gyermek jogosult, akinek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 256.500 forintot és nappali rendszerű oktatásban tanul. A támogatás az általános iskola 1-től 8. évfolyamán, valamint a középfokú iskola vagy szakképző intézmény 9-től 12. évfolyamán tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok számára igényelhető. A részletesebb infók ott vannak a dunaújváros.com hírportálon. Shaggy következő számát mindenki ismeri, jó pár filmben felcsendült már, ez

0: hangulatban, ahogy szoktuk. És közlekedési infokkal is hamarosan jelentkezem. A nevem Oleg Csongor, egy madonás feldolgozással startolunk, köszönhetően a Madhouse csapatának, ez a Like a Prayer.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, élénk lehet az északnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. Hozzátette, az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hépkocsikat és motorvonatokat. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A korlátozások miatt tegnap estig óránként mindössze 5 járatot fogadott a repülőtér. A mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör. Luxus ingatlanokat épít Kolozsváron a Trump család. Ezt hivatalos amerikai kormányzati dokumentum is megerősítette, miután a projekt bekerült az amerikai elnök idei vagyonnyilatkozatába. Az ingatlan komplexumban hotel, lakópark, bevásárlóközpont és golfpálya is lesz. Román sajtóinformációk szerint a Donald Trumpról elnevezett negyed a kolozsvári nemzetközi repülőtér közelében épülhet fel. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. Fokozódik a tűzveszély Európában, Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta nem tudják eloltani az erdőtüzeket, és már Görögországban és Ukrajnában is küzdenek az egyre gyorsabban terjedő lángokkal. Thessaloniki mellett feltehetően szándékos gyújtogatás történt, egy ittas férfit vettek őrizetbe a hatóságok. Ukrajnában pedig a csernobili tiltott zónában az atomerőmű környékén volt tűz. Szakértők folyamatosan figyelik a sugárzási szintet, egyelőre a normál határértéken belül maradtak a mérési adatok. Kínában szabadon engedték a hatóságok a Zion Egyháza nevű, el nem ismert keresztény gyülekezet tavaly októberben őrizetbe vett alapítóját, Ezra Chint. A lelkész már meg is érkezett Los Angelesbe. Szabadon bocsátása az amerikai és a kínai elnök közötti korábbi tárgyalások eredménye, egyben egy jó szándékú gesztus az amerikai nemzeti ünnep alkalmából. A vallási vezetőt az információs hálózatok illegális használatának vádjával tartották fogva. Az egyház tájékoztatása szerint a gyülekezet 8 tagja továbbra is őrizetben van Kínában. Változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap. Elszórtan zápor, néhol zivatar előfordulhat. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Történelmi filmes sikert köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett Határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az Ámoi Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt, a Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglédi Álmos Benjamin harmadik lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanár ajánlására dédpapája II. Világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli utakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált, egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi párról, részletek a Feol oldalán.

0: Különleges szerelvény haladt át a hétvégén Székesfehérváron. A balatoni retro hétvége alkalmából közlekedő Levendula Express ugyan nem állt meg a fehérvári állomáson, mégis sokan figyelték és fotózták a multidéző vonatot. A vastagcsíkos retro gyors vonati kocsik mellett közlekedett a legendás Pannonia étkezőkocsi, valamint a különleges Comfort kocsi is, ahol üdvözlőital, retro falatok és fedélzeti kiszolgálás várt az utasokat, írja a Feol. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít, írja Duna Online. Árat emelt a Magyar Telekom is a Jettel, a két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz, a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők Fejér vármegyében is. A harmadik nagy telefontársaság, a One, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Gyakrabban zavarhatják majd fátyol és gomoly felhők a napsütés, és több tájegységünkön zápor, illetve elvétve zivatar is kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél. A hajnalra 10-19 fokra csökkenő hőmérséklet délután 25-32 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Üdv mindenkinek, kedves hallgatók, aki velünk tart, Dunai városból vagy a vonzás körzetből. Már csak egy órát töltünk együtt itt a 93.1 West FM-en. Az én nevem Molek Csongor, és ahogy ígértem, közlekedési infókra mindjárt fókuszálunk, aki vezet, az figyeljen. Zenél a Madhouse, és indítja az órát a Like a Prayer.
2: 93.1 West

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok azoknak, akik közlekednek most is, itt Dunaújvároson belül, vagy csak a vonzás körzetben. És akad útépítési munkálat miatt útszűkület, például az 52.11-esen, Lajos Mizsa-Kunszent Miklós összekötő úton, a 11-es és a 41-es kilométer között. És az 52.03-oson is végzik az útépítési munkálatokat, Kiskunlacháza-Izsák összekötő úton, a 11-es kilométernél még jó pár héten keresztül. Jelezhetik, ha van egyéb útinfó, akár trafizó rendőrökkel kapcsolatban. 30-as 74-74 777, ez a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Arras zene a most nekünk, és szól azonnal a Temptation című felvétel itt a Best FM-en.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, dunaújvárosi szülők, kedves diákok, már beszéltünk arról, hogy igényelhető az önkormányzat iskola kezdési támogatása, és a kérelmeket október végéig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal szociális osztályán. Fontos tudnivaló, hogy a támogatás a gyermek nagykorúvá válását követően is megállapítható, amennyiben továbbra is nappali rendszerű oktatásban. Középfokú iskola vagy szakképző intézmény 9-12. Év folyamán rendelkezik tanulói jogviszonnyal. A támogatás iránti kérelmet minden évben egy alkalommal lehet benyújtani, Dunaújváros megyei jogú város polgármesteri hivatala, humán szolgáltatási főosztály szociális osztályán, október 31-éig. A szociális osztályon az ügyfélfogadási idő egyébként hétfőn 8-tól délig és délután 1-től 4 óráig, szerdán 8-tól délig és délután 1-től este 6 óráig, még pénteken 8-tól délig tart. Ott vannak a részletesebb infók a támogatással kapcsolatban is a dunaújváros.com hírportálon. Fábián Júli énekel most egyet, és a Girly című számát játszom.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Hát kedves hallgatók, haza is slágerrel búcsúzom így hétfőn késő délután, mégpedig egy Honeybeast felvétellel. Ez a Pánik című dal. Köszönöm szépen a mai közreműködést és mindenkinek a figyelmet is. Remélem, jól szórakoztak. Holnap kedd és délután 3-tól ismét miénk a pálya. Én itt leszek a stúdióban. Bekészítem a legjobb zenéket és nyilván fókuszálunk majd a hasznos infókra is. A folytatásban bátran maradjanak a Best FM-en, a kedvencek szólnak egész nap. Molek Csongort hallották, minden jót!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Történelmi filmes siker. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tapintható Történelem Alapítvány helytörténeti fókuszú dokumentumfilm pályázatot hirdetett határon innen és túli fiatalok számára. A díjátadó az álmai Zádok Amatőr Dokumentumfilm Fesztiválon volt. A Dunaújvárosi Szabó Magda Református Iskola 6. diákja, Ceglidi Álmos Benjamin 3. lett a Kárpát-medencei mezőnyben. Történelem tanára ajánlására dédpapája II. Világháborús részvételének, illetve az azt követő szovjet hadifogságának járt utána. A családi kincsek közötti és fotóalbumbeli kutakodást a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban való utánajárás követte. Végül nagypapáját, idősebb Ceglédi Péter Pált egy személyes hangvételű interjúban kérdezte édesapjáról, a dédpapáról, Ceglédi Párról, részletek a Feol oldalán. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít, írja Duna Online. 3 éves kor alatt egyáltalán nem javasolt a digitális eszközök használata, mivel azok kedvezőtlenül befolyásolhatják a gyermekek mozgás és beszéd fejlődését. Egyebek mellett erre mutat rá a Betesda Gyermekkórház és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb kiadványa. A Kis kezekben nagy képernyők című tájékoztató elsődleges célja, hogy szakmai tanácsokkal segítse a dunaújvárosi szülőket is a kisgyermekek képernyő idejének csökkentésében. A két intézmény szakértői arra is rámutatnak, hogy a következetes szülői példamutatás a legfiatalabbak digitális védelmében is elengedhetetlen. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Itt Fejér vármegyében is. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, esetleg zivatar néhol kialakulhat, élénk, erős lesz a nyugatias szél. A minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, fokozódik a nappali felmelegedés, délután 29-34 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Pénteken dönthetnek a hazánknak szánt uniós forrásokról, a légi közlekedést is megbolygatta az Etna kitörése. Felhős napos időig érkezik holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan pénteken az uniós pénzügyminiszterek ülésén születik végleges döntés az uniós pénzek hazahozataláról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a parlament rendkívüli ülésén. Vitézi Dávid jelezte, lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, kész a helyreállítási terv szövege, a szupermérföldkövek feltételek ügyében is mindenben megállapodtak. Hozzátette, összességében mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb egyösszegű a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A miniszter szerint minden jel arra mutat, hogy a pénteki döntés pozitív lesz. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nébih kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A részleteket Várszegi Gábor, a Hivatal Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások igazgatója mondta el rádiónknak.
3: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kis okos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
2: Ismét aktív az Etna, a szicíliai tűzhányó hétvégén lávát és hamut lövelt ki magából, emiatt ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni, több gépet Palermo felé tereltek, a járattörlések budapesti repülőt is érintettek. Csaknem 2000 éves érintetlen sírokra bukkantak régészek Egyiptom földközi tengeri partvidékén. Emellett egy bizánci korból származó város romjait is felfedezték. A sírokban emberi maradványokat, agyagedényeket, amfórákat találtak. A legjelentősebb lelet 24 aranytárgy, ezeket a halottak szájába helyezték a rituális temetkezéseken. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Változóan felhős napos időnk lehet holnap, esetleg záporok is jöhetnek, erre napközben leginkább az északkeleti-keleti határ közelében számíthatnak. A hajnalban jellemző 12-18 fokról délutánra 27-33 fokig kúszik fel a hőmérséklet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat, csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Két Grammy-díjas géniusz, hogyha találkozik, bár Fatboy Slim sem a Praise You-ért kapta a Grammy-t, és Purple Disco Machine sem a Praise You remixéért kapta az arany szobrocskát, de ez a most érkező dal értékéből egyáltalán nem von le sem ennyit sem. Classic House a menő az előttünk álló 120 percben, hiszen ez a hét első napja, mármint a hét első munkanapja, vagyis hétfő van, úgyhogy 6-7-ig én White Boy 7-től Lauer, Krisztián a lemezjátszott mögött, indul a Night Shift.
0: Best FM.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: A 120 perc hetente egy-egy stílusból amúgy sem túl sok, úgyhogy így meg aztán pláne megvan az esély arra, hogy tényleg olyan klasszikusok maradnak ki, amelyek valamiért a mi figyelmünket is felkerültek az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjétek el nekünk 06 25 55 155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt, és hogy esetleg több dalt szeretnétek nekünk tippként elküldeni, az info@bestfmbudapest.hu-ra. Ha pedig még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a mi saját Night Shift-es oldalunkat, Best FM Night Shift, Facebookon, Instán, a Best FM Rádiót pedig Best FM Rádió Magyarországként találjátok meg ugyanitt.

És a Best FM-en kívül a legnagyobb sztárok mixben még a Mixcloud-on találhatóak meg. Oda töltjük föl korábbi nácsiftes mixeinket. Ki többet, ki kevesebbet. Az enyém közül már 150 ott van a profilomon. Elérhető, közben természetesen olvasgatható a mixekhez mellékelt tracklista is. Szóval, ha szeretnétek egy-egy darról tudni, hogy pontosan ki az előadója, milyen remixben játszottam, akkor ott a tracklistában megtaláljátok erre a választ. mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha az én korábbi mixeimet szeretnétek visszahallgatni, akkor ezt a profilomat keressétek.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Arrébb van még Seal következő budapesti koncertje. Július 30-án érkezik majd megint Magyarországra, de hát azért rákészülni sosem árt. Pláne, hogyha valakinek olyan brutális dalok vannak az életművében, mint neki. Színnél egy picit hamarabb fog érkezni Lauer Christian. Ő pár percen belül át is veszi a hatalmat a lemezjátok meg a keverő fölött. Mert ugye hétfő van, ami a Classic House jelenti, ami meg hát azt jelenti, hogy héttől már Lauer Christian válogat a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klub himnuszaiból. Szóval gyorsan helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Tovább folytatódott a kajakkenu sikerszéria. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Tovább folytatódott a magyar válogatott remek szereplése a halifaxi ifjúsági U23-as gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. A csapat 8 érmet szerzett szombaton, ebből megint alaposan kivették részüket a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia, a Dunaújvárosi KSE és a Rácsalmás SE képviselői Fejérből. A Dunaújvárosi Központi Sportegyesületet képviselő Györkő Huba a verseny nyitónapján az előfutamból egyből a döntőbe jutott C1 100 méteren az ifik között, így 2 napja volt felkészülni a nagy futamra. A DKSE Dunaújváros versenyzője bronzérmes lett a kenusok király számában. További eredményekről ír a FEOL. A Grabarics Kft. Generálkivitelezésben megvalósult Schneider Electric Dunavecsei okosgyára elnyerte az építőipari nívódíjat az ipari építmény kategóriában. Az építőipari nívódíjat 1999 óta ítélik oda a hazai építőipar kiemelkedő alkotásainak. Az elismeréstől olyan meghatározó szakmai szervezetek döntenek, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, valamint több építész, mérnök és szakmai kamara, ezért a díj az építőipar egyik legrangosabb hazai kitüntetésének számít, írja Duna Online. 3 éves kor alatt egyáltalán nem javasolt a digitális eszközök használata, mivel azok kedvezőtlenül befolyásolhatják a gyermekek mozgás és beszéd fejlődését. Egyebek mellett erre mutat rá a Betesda Gyermekkórház és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb kiadványa. A Kis kezekben nagy képernyők című tájékoztató elsődleges célja, hogy szakmai tanácsokkal segítse a dunaújvárosi szülőket is a kisgyermekek képernyő idejének csökkentésében. A két intézmény szakértői arra is rámutatnak, hogy a következetes szülői példamutatás a legfiatalabbak digitális védelmében is elengedhetetlen. Elkezdődött az idei Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program itt Fejérvár megyében is. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Gyakrabban zavarhatják majd fátyol és gomoly felhők a napsütés, és több tájegységünkön zápor, illetve elvétve zivatar is kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél. A hajnalra 10-19 fokra csökkenő hőmérséklet délután 25-32 fok között várható.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését. Unokázós csalót kaptak el Békés megyében. A nagy hőség még nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feltérképezik, milyen állapotban van az ebrendészet. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László jelezte, az országos felmérés célja, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és mindenhol fokozottan tartsák be az állat jóléti szempontokat. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta termék tesztjén. Ezúttal 2025-ös borokat ellenőriztek a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 hazai borvidékről származó italt vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a hivatal borászati és alkoholos italok igazgatójától.
4: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait.
3: Nemzetközi akcióban 15 emberkereskedőt fogott el a magyar rendőrség júniusban. Az egyhetes művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Összesen több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza mintegy 5100 embert, 1800 járművet, illetve csaknem 700 helyszínt ellenőriztek a rendőrök. 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Szatyor számra vitt el aranyat és pénzt becsapott emberektől egy unokázós csaló. Milliókat csalt ki áldozataitól, egy bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit és pénz kell óvadékra. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit és egy zacskóban kiakasztotta

0: Is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A Shake Down is mindig az, akit mindig megemlítünk, ugye, hogy az egész komplett album tök jó volt, amikor ők ugye kijöttek. Igen. Az At Night alatt volt még a Drowsy With Hope, amit még mi szerintem
4: pörgettünk. Az egy jó album volt.
3: Az egy nagyon jó album volt.
4: Srácok. Aztán ugye eltűntek.
3: Hát várj, én utána olvastam, hogy ezek tesók, te ezt tudtad?
4: Ne, azt nem tudtam.
3: Testvére, képzeld el, egy svájci testvérpár. És a kettejük közül az egyik már úgy kiszállt a projektből, hogy már nem a zenével foglalkozik, de azért még ott van a tesó mögött. Ő csinálja a grafikákat, a fényképeket, a kicsi tourmenedzserség, kicsi ez az amaz, de a Shake Down ez még mindig van, megy, él, létezik, igen, csinálja a fellépéseket.
4: Nem régeztem, hogy másfél évvel ezelőtt volt egy saját daluk, azt hiszem, hogy a Bootsy Collins-szal csináltak megint valami közöset.
3: Úgyhogy... És ezt is mindig elmondjuk, hogy azért...
4: Igen, hogy ez jó volt,
3: és hát így azért megbocsátjuk a DJ Bobót, ugye? A svájciaknak. Hogy azért tudnak ők jó zenét is csinálni.
4: DJ Bobó!
3: Hát tényleg, René Bauman, egyébként Pék, hogyha akarod tudni. Na, Lauer Krisztián, játszunk mögött, 8-i klasszikát itt a
4: Best

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. If you believe.

0: Ez a Night Shift.
1: Mix Club, jó? A mixek továbbra is ott elérhetőek, ott visszahallgathatóak, nem letölthetőek.
2: Sajnos.
1: Jó, ez, de hát figyeljenek, megmondta Hajós András, és ha egészség legyen, meg térerő, és hogyha van térerő, meg akkor egy laptopotok, meg egy telefonotok, akkor bárhol el tudjátok érni a Mixcloudot, és bármikor vissza tudjátok hallgatni az összes Night Shift lemezlovas korábbi mixeit. Lauer Krisztián esetében ez a...
2: Mixcloud.com/DJ Lauer, vagy Mixcloud.com/LauerMKanád. De van egy olyan oldalam is, ahonnan le lehet tölteni mixeket, ez a SoundCloud. Ugye a SoundCloudról lehet tölteni mixeket, a SoundCloud.com/DJ Lauer oldal.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Tavaly kezdtem el leginkább. Tavaly? Igen, azt hiszem tavaly. Az azt a rossz szokásomat, hogy veszek koncertekre jegyet, ahol aztán nem tudok eljönni.
2: És hát az viszont baj.
1: Volt ebből egy pár, igen, vagy hát túlnyomó részt igen, mindig az van, hogy kis feleségemmel tervezünk, hogy ketten elmegyünk, és aztán valahogy mindig én csak egyedül jutok el oda. Hát most ugyanez a helyzet a Fatboy Slimnek a buliával, hogy nekem van arra kettő jegyem. A négy napos nap valamelyikére, már nem is tudom, hogy melyikre vettem jegyet.
2: Hát az brutális lesz.
1: És hát amikor megvettem, akkor még nem is derültek ki azok a dolgok, amiket már azóta tudunk. Egyrészt amikor még megvettem, amikor csak 3 napos rendezvény volt, csak hát ugye igény volna rá, szokták mondani, úgyhogy egy negyedik napot is. Úgyhogy most úgy fog kinézni a július közepi hétvége, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap Fatboy Slim buli a Brightoni tengerparton. És hát olyan vendég lemezlovasokkal, vagy nem is tudom, warm-up szettekkel, mint például a most hallható Groove Armada. Ugye? Hát pont ugye, fél évvel, egy évvel ezelőtt, ettől teljesen függetlenül belefutottam egy-két ilyen frissebb YouTube-os felvételben, szintén Groove Armada DJ-szettet tolnak. Hát az agyadat eldobott.
2: Brutális lesz.
1: Na, úgyhogy Groove Armada és Grandma Funk, I See You Baby, Long Life is jelenlemez játszok magam.

0: Rádióklubrádióknál Lower.
1: Én értem, hogy ez a klasszikus, de azért amikor ezt hallod az Alicia Keys-től is, hogy most ez a Swedish House Mafia-ban megcsinálta, azért az is olyan.
2: Igen.
1: Hello.
2: De na. Ez atya úristen.
1: Egy jó kis fájdalé, hát pont így a végére. Hát
2: de itt a Nabia Remixben természetesen.
1: Mikorra? Máskorra? Lauer Krisztiának, hát megint köszönjük szépen ezt az időutazást.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ezért jöttünk, ezért jövünk majd jövő hétfőn is, jó? Úgyhogy légy szíves, várunk vissza.
2: Sziasztok!
1: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Emelkednek holnap az üzemanyag árak. Idén már a harmadik hőhullám sújtja Franciaországot. Itthon változékony, gyakran szeles idő lesz a héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre több a szúnyog, a héten két fővárosi kerületben és mintegy 150 településen lesz földi kémiai írtás. A harmadik és a negyedik kerület mellett összesen 11 megyében küzdenek a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsodabaú-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében is késő esténként, éjszakánként permeteznek platós járművekre szerelt berendezésekkel. A katasztrófavédelem azt is jelezte, az érintett települések többségén egyre gyakoribbak az inváziós fajok, például az ázsiai tigrisszúnyog. Drágulnak az üzemanyagok. A holtankoljak.hu szerint holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolajé pedig 6 forinttal lesz magasabb, ha a kutak érvényesítik a változást. Most a 95-ös literjéért átlagosan 582, a dízelért 595 forintot kérnek. Ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partján. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat augusztus 20-áig működik, mondta el Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, még ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
1: Újabb hőhullám érte el Franciaországot. A történelmi kánikula után mindössze néhány nappal a hőmérséklet a déli területeken ismét elérheti a 40 fokot. A nagy meleg észak felé terjed, tehát várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség. A forróság országszerte július 12-éig tarthat. Ez egyébként idén már a harmadik hőhullám Franciaországban. Változóan felhős napos időnk lehet holnap, esetleg záporok is jöhetnek, erre napközben leginkább az északkeleti-keleti határ közelében számíthatnak. A hajnalban jellemző 12-18 fokról délutánra 27-33 fokig úszik fel a hőmérséklet. Szerdán is

0: Perfect Dark történetét tervezik filmre vinni. Molárus című filmjének legismertebb betétdala a Lady Marmalade érkezik már is.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear your

Best FM a legjobb zenék. Első nagylemezük latin-amerikai bemutató turnéja alatt kaptak rá a latinos hangulatra. A lányok is már akkor eldöntötték, hogy a második nagylemezükre egy latinos dalt is szeretnének majd mindenféleképpen rögzíteni. Ez lett belőle. Jön a Spice Up Your Life, a Spice Girls második albumáról, a Spice World-ról. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

Isten egy dologra nincs sehol magyarázat, hogy egy skót poprock banda miért pont a Texas nevet választja magának. Érkezik az Inner Smile itt a Best of a legjobb zenék között.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. Turn up the music.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A kiskertekben is egyre fontosabb a tudatos vízhasználat. Nagy régészeti fogásnak örülnek Egyiptomban. Felhős napos idő ígérkezik holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan pénteken az uniós pénzügyminiszterek ülésén születik végleges döntés az uniós pénzek hazahozataláról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a parlament rendkívüli ülésén. Vitézi Dávid jelezte, lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, kész a helyreállítási terv szövege, a szupermérföldkövek feltételek ügyében is mindenben megállapodtak. Hozzátette, összességében mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb egyösszegű a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A miniszter szerint minden jel arra mutat, hogy a pénteki döntés pozitív lesz. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nébih kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A részleteket Várszegi Gábor, a Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója mondta el rádiónknak.
2: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiség öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kis okos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
1: Ismét aktív az Etna, a szicíliai tűzhányó hétvégén lávát és hamut lövelt ki magából, emiatt ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni, több gépet Palermo felé tereltek, a járattörlések budapesti repülőt is érintettek. Csaknem 2000 éves érintetlen sírokra bukkantak régészek Egyiptom földközi tengeri partvidékén. Emellett egy bizánci korból származó város romjait is felfedezték. A sírokban emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat találtak. A legjelentősebb lelet 24 aranytárgy, ezeket a halottak szájába helyezték a rituális temetkezéseken. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporokra leginkább az észak-keleti-keleti határ közelében van esély, de a középső tájakon sem kizárt ilyesmi. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Délután 27-33 fok lehet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után járunk 3 perccel, ami azt jelenti, hogy 3 percet tart a Spanyolország-Portugália világbajnoki futballmérkőzés. Az összes úriembert szeretném most köszönteni, akik nem

Best of, a legjobb zenek, hogy pontosan hányszor járt már Magyarországon, vagy járt-e már egyáltalán Magyarországon? Szégyen, de ezt nem tudom megmondani. Egy biztos, hogy amikor jöhetett volna Michael Jacksonnal előzenekarként a régi Népstadionba, akkor nem ő jött. Akkor a Hip Hop Boys melegítette a közönséget. Viszont, hogy idén októberben felép a Paplászlóban Rozálla, az biztos. Jön az Everybody's Free!

Best FM a legjobb zenék. Egyre kevesebb szél, és egyre több napsütés. Ettől függetlenül a hőmérséklet az viszonylag kiegyensúlyozottan 29 és 31 fok között fog alakulni a következő napokban. Pénteken és szombaton, illetve vasárnap viszont már komoly UVB-sugárzásra kell számítani, ami a holnapi napot illeti. 32 fok, kevés szél, közepes mennyiség.

0: kell.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en.
3: 15 emberkereskedőt fogtak el egy nemzetközi akció keretében. Jól szerepeltek az olasz rizlingek a termékteszten. A nagy hőség még nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feltérképezik, milyen állapotban van az ebrendészet. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László jelezte, az országos felmérés célja, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és mindenhol fokozottan tartsák be az állat jóléti szempontokat. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta termék tesztjén. Ezúttal 2025-ös borokat ellenőriztek a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 hazai borvidékről származó italt vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a hivatal borászati és alkoholos italok igazgatójától.
4: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait.
3: Nemzetközi akcióban 15 emberkereskedőt fogott el a magyar rendőrség júniusban. Az egyhetes művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Összesen több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza mintegy 5100 embert, 1800 járművet, illetve csaknem 700 helyszínt ellenőriztek a rendőrök. 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Szatyor számra vitt el aranyat és pénzt becsapott emberektől egy unokázós csaló. Milliókat csalt ki áldozataitól. Egy bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit és pénz kell óvadékra. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit és egy zacskóban kiakasztotta a kapura. A rendőrség kiderítette, hogy a szatyrot egy román állampolgárságú nő vihette el, amikor legközelebb felbukkant Békés megyében le is csaptak rá. Más megyékben és Budapesten is járható és ugyanezzel a módszerrel dolgozott. Bűntársait keresik. Változóan felhős napos időnk lehet holnap, esetleg záporok is jöhetnek, erre napközben leginkább az északkeleti-keleti határ közelében számíthatnak. A hajnalban jellemző 12-18 fokról délutánra 27-33 fokig kúszik fel a hőmérséklet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
6: 20 plusz évben mérhető az, hogy mikor állt együtt utoljára a színpadon az eredeti felállásban az Emergency House. Hát az elmúlt hétvégén ez is megtörtént a Budapest Parkban, úgyhogy az ő egyik legnagyobb slágerük, a Dübörög a ház érkezik a The Beavers átdolgozásában hamarosan itt a Besten.
5: Ez a Night Shift a Besten.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik hát felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagylemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect, itt a Best FM.

0: Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Best of a legjobb zenék, aki szeretné őket élőben látni, nem lehetetlen küldetés, picikét utazni kell. Egész nyáron Angliában fog turnézni a Baby.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek feledhetetlen slágerei. Már ez a még egy óra, ez a mai napot illeti, mert hogy hamarosan a hétfő végére érünk. Jön a Faith No More az Easy-vel, itt az Amy Winehouse és a Tears Dry on Their Own, a sor legelején pedig Luke Combs érkezik a Fast Car, itt a Besten a legjobb zenék között.
1: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék a meccs előtt, még úgy fogalmazott Cristiano Ronaldo, hogy nagyon reméli, hogy nem ez a mai mérkőzés lesz az utolsó világbajnoki mérkőzése, mert hogy bejelentette, hogy egyébként ez az utolsó világbajnokság, amelyen ő részt vesz. Hát most már tudjuk az eredményt, de ez volt az utolsó világbajnoki mérkőzése, mert hogy bő 100 perc alatt 1-0-ra nyerte ezt a 8-5-öt Spanyolország.

0: Best FM a legjobb zenék. Két kislemezt csináltak, mind a kettőt ugyanebben a felállásban, úgyhogy éppen ezért mind a mai napig nem tisztázott teljesen, hogy a Topaz név őket, kettejüket illeti, vagy csak az egyikük hivatalosan birtokosabb ennek a művésznévnek. Mindegy, öntsünk tiszta vizet a pohárba, aki énekel, ő nem más, mint William Larry Wright, a producer pedig Frank Lester William J. The Grease. Hát ők így együtt alkották meg a New Millenniumot. Érkezik a Topaz, itt a Best FM a legjobb zenék között.
1: And a new millennium. It's time for change.

Veszem a legjobb zenék, érkezik a Sweet Escape, és most ezennel én is megszöknék, ha nem haragszatok. De holnap jövök ugyanúgy, ahogy szoktam, 6-tól. Funkizni fogunk, hiszen holnap kedvan, szóval Hangya is fog hozzám csatlakozni 7 és 8 óra között. Gwen Stefani Raycon-nal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.